0: Schmarit.
1: Amen.
0: Habatam Chobitsu Pastrat Schmarit.
1: Amen.
0: Ustawanie w Habatam Sibyl Schmarit.
1: Amen.